Hogy kalkubbad Azt ne szítes Te valgassél Te bekeim bülesz Szalasszibb